0: Omri.
1: Madu, madu.
0: Kena ye jiran alok.
2: Madu, madu.
3: Ye alang.
0: Madu, madu.
4: Ye Tok Batin Asim bin Alung nom kampung Curikai.
5: Madu, madu.
6: Kena ye sani nom kampung Simpang RPS Pos Pasik.